0: ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.
1: You're dealing with the body of Christ. Oh, you're dealing with the body.

Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max. A lemezjátszóknál DJ Ghost, Base FM, Party Mix.

96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: Tudatok, kategóriák ezeken túlmutatok.
1: Citra meg, gang!
2: Kattanj rá!
3: Kattanj rá!
2: 96.4
3: Base FM
2: Rap,
3: Hip-Hop,
2: R&B
3: Pesten kívül is
2: BaseFM.hu.

0: Ez a 96.4 Beast FM. Rap, Hip Hop, R&B.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Okay.
1: Peace.
0: Okay, rendben. Kaja. Rockstar vagyok, ez az élet menetleg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Nőből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felejtett.

egy ilyet, jobb vagyok nálad. Kajak, sztár vagyok, ez az élet merendek. Sosem mondták a kerényemmel a szereken. Növesem a száz, csak én nem mondtam, hogy szeretlek. Jaj.

0: kívül is. Bizfm.hu.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztet, csak is ő tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rá, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit teljesen érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Idén sem marad el az augusztus 20-ai ünnepség. E-buszok érkezhetnek a fővárosba. Górcső alatt a dinnyék. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Olcsóbb lesz az idei augusztus 20-ai ünnepség, erről a miniszterelnök beszélt. Magyar Péter azt mondta, a 17 milliárdos költség helyett idén az eddigi töredékéből valamivel több mint 4 milliárd forintból szervezik majd meg az ünnepséget. Marad, de rövidebb lesz a tűzijáték, lesz drónshow és fényjáték is az esti rendezvényen. Budapest történetének legnagyobb elektromos busz fejlesztését készítik épp elő. Legalább 250 új elektromos jármű állhat forgalomba a fővárosban, de az ehhez szükséges töltő infrastruktúrát is kiépítik. Karácsony Gergely főpolgármester kiemelte, mindez tisztább levegőt, csendesebb utcákat, korszerűbb közösségi közlekedést és zöldebb Budapestet is jelent. Azonban nem most. Az első új elektromos buszok várhatóan csak 2029-ben állhatnak forgalomba. Jelenleg egyébként több mint 400 darab, 10 évnél idősebb autóbusz közlekedik a fővárosban. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelenések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleg a sepedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használati lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabol dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükséges.
1: Extrém alacsony a Duna vízállása, emiatt egyes hajójáratok módosított útvonalon közlekednek. Pár napig még a Budapest nappali Hoppon járat nem köt ki a Margit szigeten, de nem fut ki a Budapest-Szentendre, a Budapest-Visegrád, valamint a Visegrád-Esztergom járat sem. Továbbá a visegrádi Hoppon járat, az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajó. A fővárosban még zavartalan a vízi forgalom. Ma kezdetben többfelé kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Nyugaton, északnyugaton, északkeleten záporokra, zivatarokra is számítani kell. Az északnyugati-nyugati szél sok felé lehet erős, élénk. Napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő. A leghidegebb esti órákban 24 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Indul a Bass Life! Információk az egészséges életről.

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Base Life. Mai adásunkban a digitalizációról lesz szó, illetőleg mindenről, ami a digitalizációval, illetőleg annak hatásával összefüggésben, akár a munkavilágára, akár az életünk egyéb területeire kihat. Vágjunk is bele! A digitalizáció hatásai a munkavilágának jövőbeni változására, szellemi és fizikai területeken. Ez szerintem sokak számára érdekes lehet, tekintve, hogy a COVID-19 eleve átalakította a munkapiacokat. Ebben az anyagban a munkavilágának a jövőbeni változásával, illetőleg ezek hatásaival fogunk foglalkozni, melynek motorjai a mindent átható digitalizáció és a technológiai eszközök összeköttetése, illetőleg azok kommunikációja. Vajon milyen új meghatározó kihívásokkal kell számolnunk a következő évek során a szellemi és a fizikai munkakörök tekintetében, illetőleg ennek mi az oka? A változás fő oka, hogy a technikai forradalomnak köszönhetően, amit az ipar 4.0-ként szoktunk emlegetni, egyre gyorsabban változnak az igények és az elvárások mind a szolgáltatás, mind a gyártás, mind a telekommunikáció, az oktatás és persze nem utolsó sorban egyéb más területeken egyaránt. Az elmúlt 20 évben ez kiválóan megfigyelhető volt, kezdve a mobiltelefonok elterjedésével, az internet megjelenésén, a vezeték nélküli hálózatok folyamatos fejlődésén át, az okostelefonok szinte mindent elsöprő integrált kihasználtságáig. Ezek a változások teljesen más világot teremtettek természetesen mind a munkaerőpiaci környezetben, mind a privát életünkben. Az újítások alapjaiban átalakították mára a munkaadók és a munkavállalók igényeit, illetőleg a munkamódszereket egyaránt. Ahogy a munkaköröket, illetve az ahhoz kapcsolódó készségeket, elvárásokat és a munkakeresés platformjait is. Most pedig azt kérdezhetjük, hogyan tovább. Nézzünk néhány példát arra, hogy milyen tendenciák befolyásolják egyre mélyebben környezetünket, és ezáltal a jövő munkaerőpiaci szegmenseit is. Az okostelefonok használata és folyamatos fejlődése a privát és az üzleti életben már vitán felül áll. A szolgáltatók az adatfolyam növekedése miatt a hálózatok minél jobb és minél gyorsabb fejlesztésén dolgoznak nap mint nap, illetőleg évről évre. Az Internet of Things, vagyis az IoT világában egyre több eszköz képes egymással kommunikálni, és a virtuális valóság óriási távlatokat nyithat a gyártás, a szolgáltatások, illetőleg egyéb más területeken. Dióhéjban milyen változások várhatóak? A mindennapi élet vívmányai mellett a munkavilágában ezzel összefüggő, elsősorban szervezeti változások jelennek meg. A munkaerő a mai formájában nem fedi le a következő években keletkező igényeket. Például a munkafeladatok egyértelműen átalakulnak. A technológiai változások miatt a munkaerő igénye alaposan megváltozik. Az intelligens gépek terjedésének következtében valószínűleg csökkenni fog az állandó alkalmazottak száma. A projektek megvalósításához időszakosan lesz szükség speciális tudásra, így várhatóan nő a szerződéses állománnyal megszerezhető know-how, illetőleg a projekt alapú működést külsős, szabadúszó specialistákkal fogják megvalósítani a jövőben. A fejlett országokban mindenképpen egy előregedő munkaerőpiaccal kell számolni. Miközben a globális, helytől független elektronikus munkavégzés dominanciája egyre jobban növekszik. Generációs kihívások a digitalizáció által felerősítve. Tapasztalataink szerint azonban egyébként ugyanilyen kihívást jelent a vállalatoknak a munkaerő generációs heterogenitása is. Feldolgozni azt, hogy a technikai változásokkal együtt a munkavállalók preferenciái, az eszközök kezelése és ezekből adódóan a munkafolyamatok másfajta menedzselése is kikerülhetetlen, jelenleg komoly kihívásokat vet fel az idősebb generációk soraiban. Az 1960 és 1995 vagy 2000 között születetteknek a szakirodalom három csoportja osztja: digitális migránsoknak, digitális benszülötteknek, illetőleg digitális függőknek nevezi őket a szakirodalom. Az asztali számítógépek világával megismerkedő nemzeték másképp áll a mai és jövőbeni technológiai kihívásokhoz, mint azok a személyek, akik az internet kialakulásakor és azután nőttek fel. De talán még nagyobb a különbség azok esetében, akik már annyira ebben szocializálódtak, hogy elképzelhetetlen számukra az, ne jelenjék meg a csúcs technológia a munkában, illetőleg a magánéletben egyaránt állandó jelleggel. Mindenképpen ajánlott lenne ezeknek a generációknak
generációknak az egymás iránti érzékenyítése, hiszen még mindhárom generáció jó ideig jelen lesz a munkaerőpiacon, miközben a technológiai fejlődés és annak hatásai egyre, csak egyre jobban előre és előre haladnak. A szellemi munkakörökben valószínű az alábbi változások fognak bekövetkezni, ha a jövőt nézzük. Eltűnnek az eddigi szakmák, és újak keletkeznek helyettük. Ilyenek lesznek például a könyvelő, illetőleg a bankfióki alkalmazottak. Az automatizálás és a folyamatokban kisebb alkalmazotti létszámhoz, vagyis smaller headcount vezethet. Ennek megfelelően a kiszervezett állomány növekszik. A laposabb szervezetek, illetőleg korcsapata az értékteremtésre koncentrál majd a jövőben. A tanácsadók és a szabadúszók segítenek be egyre többször a speciális témákban, a projekt alapú működés külső specialisták bevonásával nagyobb arányban fog megjelenni. Az új munkamegosztás alakul ki a szabadúszók, a tanácsadók és a core csapat együttműködési felelősségei között. Földrajzilag eltérő helyről történő munkavégzés is növekedni fog, ahol a fenti csoportok virtuálisan alkotnak majd egy egységet. A fizikai munkakörök sem maradnak változatlanul. A kétkezi munkások környezetében több high-tech lesz, mint egy menő belvárosi irodában. Teljes gyárakat lehet majd virtuálisan felépíteni egy olyan jövőbeni termékhez, ami szintén még csak a tervezőasztalon létezik. Szoftverekkel az is meghatározható lesz, hogy egy adott alkatrész legyártásához milyen gyártóeszköz szükségeltetik, és szimulálni lehet azt is, hogy mennyi munkás milyen módon álljon majd a futószalagoknál. Az okosgyárakban nem lesz szükség próbagyártásra, és 80%-kal gyorsabban tudják átállítani a gépsorokat, ha más termék gyártását kell elkezdeni a jövőben. És mi van a munkakörnyezettel? Végül ejtsünk pár szót arról, hogy a munkakörnyezet is szinte teljes átalakuláson megy át a pár évvel vagy pár évtizeddel ezelőtti megszokotthoz képest. A legjellemzőbb változások a következők. A munkahely egyre jobban meghatározó közösségi térré válik. A munkavállalókat és kényelmüket különféle érzékelő szenzorok fogják figyelni és kiértékelni a munkájuk során. Ugyanakkor fejlődik a workplace design és a lazító terek, a flexibilis terek jönnek létre. Új design és új funkciók kialakítását jelennek meg az irodában. A munkai ambient média, a felületek dekorálása és azok integráló szerepe a vállalati kultúra terjesztésében nélkülözhetetlenné fog válni. A connected workplace, vagyis a távoli összeköttetéssel végzett munka dominanciája mindenképpen előtérbe kerül és egyre erősebben megvalósul. Okos, intelligens épületek egyre alaposabb kialakítása pedig a fenntarthatóság jegyében fog történni. Az employer branding katalizáló szerepe a folyamatokban. Vagyis ebből az következik, hogy a digitalizációból a munkahelyek világa sem marad ki. Az employer brandingnek fontos szerepe van a katalizációban, hiszen rendkívül széles eszközrendszer áll a rendelkezésére az egész munkáltatói ciklus során. Az HR-nak, vagyis magyarul HR-nek és a kommunikációnak még inkább válvetve szükséges dolgoznia azon, hogy hogyan tudjuk az értékeket áttenni, illetőleg érteniük kell a digitális eszközök működését, azok hatásait a munkaerőpiaci és belső kommunikációra is. A HR folyamatoknak, az átadni kívánt tartalomnak és az információ csatornáknak illeszkednie kell a modern kihívásokhoz. A felgyorsult világban a HR saját magával támasztott szerepét is ennek megfelelően érdemes célirányosan fejleszteni.

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a digitalizáció folytatása. A mai témánkban mindenről beszélünk, ami a digitalizáció akár a munkahelyre gyakorolt hatására, akár a privát életre gyakorolt hatásával érinti. Vágjunk is bele, illetőleg folytassuk az előzőkben elkezdetteket egy másik témával. Az emberek transformációja hogyan változtatja meg a digitalizáció a munkahelyeinket? A digitális transformáció elsősorban az emberekről szól, nem a technológiáról. Az új technológiák bevezetése kiváltja az emberekben a védekezési mechanizmusokat. Ebben az anyagban igyekszünk választ keresni arra, hogy miért történik meg, miként tudjuk ezt elkerülni, illetőleg hogyan tudjuk a jövőálló munkahelyeket kialakítani az emberek számára. Manapság egyébként bármilyen technológia megvásárolható és bevezethető, de a bevezetés sikere attól is függ, hogy hogyan fogadja, illetőleg hogyan használja majd az új technológiát a csapat, illetőleg felvett emberek köre. Sok esetben egyébként a csapat ellenállást tanúsít egy új technológia iránt, legyen szó akár egy szoftverről, akár egy robotizált gyártósorról. Ennek az ellenállásnak különböző okai lehetnek, leggyakrabban egyébként két dolog áll a háttérben. Szűk látókörűség, tesszük fel a kérdést. Az egyik magyarázata az ellenállásnak az, hogy az emberek inkább nyűgnek és plusz munkának élik meg a változást. Egyszerűen nem látják azt, hogy miként segíti az új technológia az ő, illetőleg a környezetük munkáját. Azt gondolhatnánk, hogy ez tulajdonképpen az emberek szűk látókörűségét jelenti, ám ez korán sincs így. Ez elsősorban az adott cég vezetőinek mulasztása, mivel ugye nem vonták be idejében a csapatot a folyamatokba. Hála Istennek egyébként könnyebben kezelhető ez az eset az ellenállásnak, mint a legtöbben ezt hisszük. Ha inkább racionális emberekkel állunk egyébként szemben, akkor érdemes számokkal meggyőzni őket. Mennyivel lehet növelni a hatékonyságot, a hosszú távon mennyivel csökkenhet egyébként az ő munkaidejük, mennyivel növekedhet az ár és milyen új piaci szegmenseket lehet ezáltal megnyitni, és így tovább, és így tovább. Ellenben, hogyha olyan emberekből áll a csapat, akik emocionális alapon hoznak döntéseket, akkor érdemes inkább erre hatni. Magyarázzuk el, hogyan illik az új technológia a cég hosszú távú víziójába, illetőleg hogyan vezethet a bevezetés egy jobb ügyfélélményhez számukra. Sőt, egyébként mindkét módszert vegyesen lehet használni, és ez mindig egy egészséges és nyílt vállalati kultúrára utal, ha a teljes csapat tisztában van mind a számokkal, mind pedig a kitűzött célokkal. Az egészen biztos, hogy a vezetői végszó jogával élni a döntéshozatalkor, és az ellenállást nyers elővel eloszlatni a legrövidebb út a kudarchoz. A csapat ilyenkor a legjobb esetben csak motiválatlan lesz, legrosszabb esetben pedig egyenesen akadályozni fogja a projekt.

0: munkákat a legtöbb helyen mára már kiváltották a chatbotok és a robothívások. Például Írországban 2018-ban teljesítette első sikeres kézbesítését a Postman Pedrig nevű drón. Veszélyben vannak az újságírók is, a tartalomgyártást teljesen feltétére állította a robotriporterek megjelenése. A Forbes, Bertie vagy a Washington Post Heliograph mesterséges intelligenciája már több százezer cikket írt a 2017-es megjelenésük óta. Egyelőre főként a számintenzív tartalomban, ilyenek például a pénzügyi cikkek, illetőleg a sportriportok jeleskednek ezek a botok. Az oknyomozó újságírásig még el kell telnie egy kevés időnek, de figyelemfelkeltő tematikus cikkekben már egészen jó, például a fake news. Felkészülnek a bolti eladók, illetőleg az online vásárlás évről évre egyre nagyobb szeletet hasít ki magának a kereskedelmi tortából, ami alatt egy COVID-19 féle pandémia csak begyújtotta a turbomotorokat. Ez különösen igaz volt a kényelmi vásárlások esetére, az élmény vagy luxus vásárlásokkal szemben, amiket továbbra is inkább személyesen végeznek az emberek. A kényelmi faktor egyértelműen az online vásárlás mellett szól, de a térhódításához egyéb más innovációk is hozzájárulnak. A virtuális otthoni asszisztens tulajdonosok 36%-a vásárolt már a készüléke segítségével, de egyre gyakrabban találkozunk kiterjesztett valósággal, AR, vagyis Augmented Reality rendelkező üzletekkel, amik pont az élményvásárlást próbálják meg az online térbe mozdítani, illetőleg oda áthelyezni. De még a modellek és a színészek sincsenek teljes biztonságban, gondoljunk többek között a deepfake média tartalmakra. A deepfake egy olyan szintetikus kép vagy videó, amelybe beleillesztik valakinek a mesterséges hasonlását. Egy mesterséges intelligencia a célszeméről készült több ezer felvételt, illetőleg elemet, majd pixelenként megépíti a hasonlását. Sőt, lassan ott tartunk, hogy már nem csak képeket, hanem teljesen meggyőző videókat is tud generálni, figyelembe véve az alanygesztusait is. Egyelőre a deepfake-et inkább politikusok és hírességek lejáratására próbálták meg eddig használni, de közeledik az a pont, amikor a modellek helyett deepfake-ek lesznek a plakátokon, vagy színészek helyett a reklámokban vagy a filmekben is. Itt egyébként még hozzátenném, hogy a deepfake nem összetévesztendő a filmekből ismert CGI-jal. A Disney többek között dollármilliárdokat költött arra, hogy tanulmányozza a Carrie Fisher mozgását és mimikáját, majd egy Leila hercegnő kosztümmel ellátva a számítógépes segítséggel, de manuálisan beillesz a legfrissebb csillagok háborújába. Pár éven belül egyébként egy deepfake algoritmus valószínűleg egyetlen nap alatt megoldaná ezt a helyzetet. Egyébként, ha már ez így szóba került, a CGI animátorok is izgulhatnak, ha itt tartunk. A legnagyobb esélyben egyébként azok a szakmák vannak, amik könnyen lebonthatóak és kiszámíthatóak, és nem szükséges hozzájuk a különösebb szakképesítés. A The Future of Employment reportja szerint többek között azok a szakmák fenyegetettek, ahol a lépések állandóan ismétlik egymást, kiszámíthatóak és könnyen lemásolhatóak és elemekre szedhetőek. Ilyenek például a telemarketinges, az órajavító, a hitelügyintéző, a pénztáros, a hentes és mészáros szakmák. Munkanélküliség vagy adaptáció. Nem véletlen egyébként, hogy az emberek tartanak
1: ugye az automatizációtól,
0: de valami tényleg megalapozott a félelmük, hogy munkanélkülivé válhatnak? Bár kétségkívül vannak esetek, amikor valaki a munkáját átvette a technológia, és így a megélhetés nélkül maradt, történelem és a jelenlegi trendek is inkább azt mutatják, hogy ezek a munkahelyek nem megszűnnek, hanem sokkal inkább átalakulnak. Amikor a 20. század elején a belső égési motorok és az autók mindenki számára elérhetőek lettek, egy teljes iparág szűnt meg. Kocsisok, hintógyártók, patkolókovácsok ezrei vesztették el hirtelen a munkájukat, de az autóipar ugyanakkor munkákat is teremtett, lényegesen többet, mint amennyi a megszűnt a közlekedési szokások átalakulása miatt. Megjelentek többek között a gyárak, benzinkutak, autómosók, vagy akár az autós vendéglők, illetőleg a mozik is. Napjainkban egyébként ugyanez a folyamat zajlik le. A robotizálás, vagyis a mesterséges intelligencia több millió munkahelyet tesz feleslegessé, elemen rengeteg új szakma jelenik meg a piacon. Az Egyesült Államokban 1980 óta 3,5 millió munkahely szűnt meg az internet és személyi számítógépek megjelenése miatt. Ugyanebben az időszakban viszont 19 millió új munkahely keletkezett. A mostani technológiai forradalom egy dolog Európában viszont lényegesen eltér az autóipari forradalom idei átalakulásától. A 20. század elején ugyanazokkal a készségekkel el lehetett helyezkedni egy új szakmában. A kocsisból sofőr, a hintókészítőből autógyári munkás, a patkolókovácsból autószerelő lett minimális képzéssel. Napjainkban viszont a megszűnő és újonnan létrejövő szakmák között sokkal nagyobb a szakadék. Nem válhat az összes ügyfélszolgálati munkatársból programozó vagy postásból drónlogisztikus. Carl Benedict, Frey és Michael A. Osborne, a The Future of Employment szerzői egyébként kiszámították azt tanulmányokban, hogy melyik munkakörök vannak legkevésbé veszélyeztetett helyzetben. Ilyenek a szociális munkások, foglalkozási terapeuták, koreográfusok, az orvosok, a sebészek, a lelkészek és a papok. Remélem érdekesnek találtátok a témát, én mára megköszönöm a figyelmet, jövő héten ismét találkozunk, mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, sziasztok! So fast.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Készül a Szent István program. Kiderült, mennyire voltak pontosak a vonatok. Itt az Őzek násza. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. A vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását segíti a Szent István program. Erről is tárgyalt a héten a kormány, jelezte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a vidékfejlesztési program egyike volt a legfontosabb vállalásaiknak, a megvalósítására 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek. A Szent István program részleteit még augusztus 20-a előtt bemutatja a kabinet. Mintegy 78%-os pontossággal közlekedtek a júniusi vonatok, ennyi járat tartotta az előre meghirdetett menetrendet. Májushoz képest 2%-kal rontották a szintidőt, a MÁV szerint azért, mert a vonatok a hónap utolsó heteiben már a feszítettebb főszezoni menetrend szerint jártak, jelentősen nőtt az utasforgalom, és az elmúlt évek egyik legszélsőségesebb hőhulláma is terhelte a hálózatot. A legtöbb késés a hosszabb útvonalakon közlekedő vonatoknál volt. Júniusban mintegy 122 millió forintot utaltak vissza az utasoknak a késések miatt. Vadveszélyre figyelmeztet az agrárminiszter, már tart az őzek násza. Bóna Szabolcs emlékeztetett, ebben az időszakban a vadak többet mozognak és bárhol feltűnhetnek, gyakran futnak ki az utakra veszélyeztetve az autós forgalmat, akár fényes nappal is. Így nem csak a vadveszéllyel jelzett területeken, mindenhol érdemes még körültekintőbben közlekedni. A párzási időszak általában augusztus közepéig tart. Itt a fesztivál szezon, kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást, igyunk elég vizet, és figyeljünk oda egymásra. A többnapos bulizás idején a higiéniai szabályok betartása is fontos, mondta a rádiónknak Simics Rita, a Népegészségügyi Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője.
2: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő krém vagy gél, és amit még szeretnék jelezni, hogy a maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légzőszerveket nagymértékben igénybe veszi. Több napos eseményre lehetőség szerint minden nap rövidebb tiszta ruhát a fesztiválozó, törölközőt, fogkefét, tehát amilyen nagyon intim szférát érint, azt semmiképpen ne osszuk meg a barátainkkal, barátnőinkkel.
1: Alapvetően napsütéses időnk lesz ma, de gomoly felhők lehetnek az égen. Egy-egy elszórt zápor, zivatar sok felé kialakulhat. Az északnyugati-nyugati szél pedig élénk, erős is lehet. 33 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére 24 fokig hűl le a levegő. Holnap melegszik az idő, de záporokra, zivatarokra nagyobb eséllyel kell készülnünk. A jelenlegi előrejelzések szerint jövő héten pedig csökken a hőmérséklet. Szerdán például már csak 26 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, kellemes hétvégét és szuper szombat reggelt. Csapjunk bele a hétvég első napjába, jön Dash Young Fly Azaria.

0: a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint Bad Bill Hickok, Bitty Bandit, a Bina Biscuit.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper szombatot mindenkinek. A mikrofonnál Erpi. Ha nincs fogad és pótolod egy ezüstfoggal, van annak egy diszkrét bája, ez lehet fogromlás, vagy az is lehet, hogy éppen kicsapták. Hát szerintem Armani White-nak valószínűleg a B-verzió van. Érkezik A$AP Ferg-gel közös nagy sikerű dala, amely a három gurigát karcolja. Jön a Silvertooth, egy ódüdörgős.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani héznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani héz.

0: Girl, we need to run this back.
1: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop. R&B.
2: Sziasztok, megyünk tovább egy hazai előadóval, tulajdonképpen már a 8 milliós ligában focizik. 2025. május 15-én droppolt a dala, illetőleg az ehhez forgatott videóklipje, és az érdekessége az, hogy az intrót maga Galla Miklós mondja, az utóbbi időben nem nagyon hallottuk őt semmilyen szerepben, úgyhogy ez mindenképpen jó. A klip maga tele van csinos csajokkal, megéri egyébként azt is megnézni. Érkezik Jude Law, pörög a sötét, itt a 96.4 Biz FM-en.
3: Mikor a sötét a szál, a szíve fája, hogy viszi a Dunának a mutaga muhádát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
4: Idén sem marad el az augusztus 20-ai ünnepség. E-buszok érkezhetnek a fővárosba. Górcső alatt a dinnyék. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Olcsóbb lesz az idei augusztus 20-ai ünnepség, erről a miniszterelnök beszélt. Magyar Péter azt mondta, a 17 milliárdos költség helyett idén az eddigi töredékéből valamivel több mint 4 milliárd forintból szervezik majd meg az ünnepséget. Marad, de rövidebb lesz a tűzijáték, lesz drónsó és fényjáték is az esti rendezvényen. Budapest történetének legnagyobb elektromos buszfejlesztését készítik épp elő. Legalább 250 új elektromos jármű állhat forgalomba a fővárosban, de az ehhez szükséges töltő infrastruktúrát is kiépítik. Karácsony Gergely főpolgármester kiemelte, mindez tisztább levegőt, csendesebb utcákat, korszerűbb közösségi közlekedést és zöldebb Budapestet is jelent. Azonban nem most. Az első új elektromos buszok várhatóan csak 2029-ben állhatnak forgalomba. Jelenleg egyébként több mint 400 darab 10 évnél idősebb autóbusz közlekedik a fővárosban. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelenség megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges szepedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, illehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, azt a direkt napfénytől vételi szükséges.
4: Extrém alacsony a Duna vízállása, emiatt egyes hajójáratok módosított útvonalon közlekednek. Pár napig még a Budapest nappali Hoppon járat nem köt ki a Margit szigeten, de nem fut ki a Budapest-Szentendre, a Budapest-Visegrád, valamint a Visegrád-Esztergom járat sem. Továbbá a visegrádi Hoppon járat, az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajó. A fővárosban még zavartalan a vízi forgalom. Ma kezdetben többfelé kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Nyugaton, északnyugaton, északkeleten záporokra, zivatarokra is számítani kell. Az északnyugati nyugati szél sok felé lehet erős, élénk. Napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő. A leghidegebb esti órákban 24 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Majdnem 274 milliós megtekintés, több mint 5,1 millió like és rengeteg komment érkezik a klasszikus rap király 2024-ből, Eminem, Houdini, itt a 96.4 BSFM-en. Na check!

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Szuper szombat reggelt mindenkinek. Klasszikus után klasszikus maradunk ezen a vonalon. Érkezik egy kaliforniai Oaklandi csapat. A nyitás 95-ben nem volt egyébként gyenge. A US Hot R&B dalok között a második helyen nyitott. A UK Hip Hop listán viszont az első helyen emelet bezsebelt. Eddig csak az USA-ban egy platinát. Érkezik egy nagyon-nagyon legendás dal. Rengetegen feldolgozták és hozzányúltak. Nyilván nagyon egyedi a hangzása, és hát van egy kultúra, amit most így nem fejtek ki, hogy mihez kapcsolódik. Két vezető alkotója van, az egyik Yakmouth, a másik pedig Numskull, ők alapították a Looniest. Érkezik az 1995-ös aranybánya. I got five on it.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Megyünk tovább egy klasszikus trióval. Kezdem a legtapasztaltabbal. Ő nem más, mint a pop egyik ikonja, Madonna. Kiegészülve a The Kanadai Weekenddel, Playboy Carlival összeraktak egy bőven 100 milliós ligában focizó dalt. Egészen jól nyitott sok helyen, bár egyébként az Egyesült Államokban idézőjelben csak a 14. helyen nyitott a US Hot R&B hip-hop listákon. Egyébként elért egy platinát is. Érkezik a Popular, itt a 96.4 Biz FM-en.

Műsorajánló. A 96.4 BSFM bemutatja. Július 31. péntek 22 óra Budapest Park. Nagy tánctér. Újra jön a BSFM.

ország legnagyobb szabad téri szórakozó helyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgass jövő héten a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 964 99 99-es számot, legyél a 9. telefonáló, és mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 96.4 Base FM. És nyerd meg a páros belépőt a Base FM After Party-ra a Budapest Parkba július 31-ére.

0: 31-én, pénteken este 10-től a Budapest Parkban a Bass FM legjobb DJ-ével. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. Hírek.
1: Készül a Szent István program. Kiderült, mennyire voltak pontosak a vonatok. Itt az Őzek násza. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. A vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását segíti a Szent István program. Erről is tárgyalt a héten a kormány, jelezte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a vidékfejlesztési program egyike volt a legfontosabb vállalásaiknak, a megvalósítására 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek. A Szent István program részleteit még augusztus 20-a előtt bemutatja a kabinet. Mintegy 78%-os pontossággal közlekedtek a júniusi vonatok, ennyi járat tartotta az előre meghirdetett menetrendet. Májushoz képest 2%-kal rontották a szintidőt, a MÁV szerint azért, mert a vonatok a hónap utolsó heteiben már a feszítettebb főszezoni menetrend szerint jártak, jelentősen nőtt az utasforgalom, és az elmúlt évek egyik legszélsőségesebb hőhulláma is terhelte a hálózatot. A legtöbb késés a hosszabb útvonalakon közlekedő vonatoknál volt. Júniusban mintegy 122 millió forintot utaltak vissza az utasoknak a késések miatt. Vadveszélyre figyelmeztet az agrárminiszter, már tart az őzek násza. Bóna Szabolcs emlékeztetett, ebben az időszakban a vadak többet mozognak és bárhol feltűnhetnek, gyakran futnak ki az utakra veszélyeztetve az autós forgalmat, akár fényes nappal is. Így nem csak a vadveszéllyel jelzett területeken, mindenhol érdemes még körültekintőbben közlekedni. A párzási időszak általában augusztus közepéig tart. Itt a fesztivál szezon, kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást, igyunk elég vizet, és figyeljünk oda egymásra. A többnapos bulizás idején a higiéniai szabályok betartása is fontos, mondta a rádiónknak Simics Rita, a Népegészségügyi Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője.
2: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő krém vagy gél, és amit még szeretnék kijelezni, hogy a maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légzőszerveket nagy mértékben igénybe veszi. Több napos eseményre lehetőség szerint minden nap vigyen tiszta ruhát a fesztiválozó, törölközőt, fogkefét, tehát amilyen nagyon intim szférát érint, azt semmiképpen ne osszuk meg a barátainkkal, barátnőinkkel.
1: Alapvetően napsütéses időnk lesz ma, de gomoly felhők lehetnek az égen. Egy-egy elszórt zápor, zivatar sok felé kialakulhat. Az északnyugati-nyugati szél pedig élénk, erős is lehet. 33 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére 24 fokig hűl le a levegő. Holnap melegszik az idő, de záporokra, zivatarokra nagyobb eséllyel kell készülnünk. A jelenlegi előrejelzések szerint jövő héten pedig csökken a hőmérséklet. Szerdán például már csak 26 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuper szombat reggelt mindenkinek és kellemes pihenést. Menjünk tovább egy hazai dinamikus dallal, jön T. Danny, wow, na behegyezni a volumot.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, mindenkinek kellemes pihenés. Megyünk tovább egy számok tekintetében bivaj erős dallal. Az Egyesült Államokban gyémántot csinált, Ausztráliában 10-szeres platinát, Új-Zélandon 6-szoros platinát, portugáloknál 3-szorosat. Érkezik a 2018-as Post Malone. Wow! Na nézzük!

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

0: figyeljünk a klímákra. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Társadalmi párbeszéd indult a gyorshajtásról, az illegális közúti versenyzésről és az elektromos rollerekről. Az egyeztetés.kormány.hu oldalon várják a véleményeket. Például arról, hogy akár börtönbe is küldhessék az illegális gyorsulási versenyek résztvevőit, illetve elkobozhassák-e a visszaeső száguldozók kocsiját. A cél az, hogy olyan szabályok szülessenek, amelyeket mindenki elfogad és betart, írja a kormány.hu. Drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket, ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt vezérigazgató.
1: A felsőzetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatolók testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorokat szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
0: Érdekvédelmi szervezetek is részt vennének a szívhangrendeletről szóló egyeztetéseken. 18 a nők reproduktív egészségével és jogaival foglalkozó szervezet és szakértő kértek közös levélben Hegedű Zsolt egészségügyi minisztert, hogy vonja be őket a szakmai egyeztetésbe. Azt írják azért, hogy azoknak a nőknek a szempontjai is megjelenhessenek, akiket a szabályozás érint. Figyeljenek a klímára a nagy hőségben, erre kér a katasztrófavédelem. Idén már 14 tűzesetről tudnak, amikor lángra kapott a kültéri egység. Azt tanácsolják, csak megbízható forrásból vásárolt készüléket szereltessünk be, ehhez pedig a terhelést bíró elektromos hálózatra van szükség. Ha a klíma égett műanyagszagot áraszt, szokatlanul hangos vagy gyengébben hűt, azonnal kapcsoljuk ki és hívjunk szakembert. Csak korlátozottan működik a hétvégén a központi elektronikus ügyintézés. Karbantartást végeznek például a DÁP és a KAÜ oldalain. Hétfőtől áll helyre a rendszer. Alapvetően napsütéses időnk lesz ma, de gomoly felhők lehetnek az égen. Egy-egy elszórt zápor zivatar sok felé kialakulhat. Az északnyugati-nyugati szél pedig élénk, erős is lehet. 33 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére 24 fokig hűl le a levegő. Holnap melegszik az idő, de záporokra, zivatarokra nagyobb eséllyel kell készülnünk. A jelenlegi előrejelzések szerint jövő héten pedig csökken a hőmérséklet, szerdán például már csak 26 fok lesz.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96-i Bass FM, rap, hip-hop, R&B, kellemes pihenést, aki dolgozik, annak hatalmas pacsi és kitartás. Érkezik Manuel, Need You Poor.

mi a 96.4 Bass FM. Rap. Hip-hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

Tánom minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

hip-hop R&B viszonylag újoncként tekintélyt parancsoló nyitással kezdett Jack Harlow, a UK hip-hop dalok között első helyen nyitott, a US Billboard Hot 100 listán szintén első helyen, a US Rhythmic Airplay Billboard listán szintén első helyen, azóta elkarmolt magának egy ötszörös platinát, az ausztráloknál alapból ötszörös, érkezik a First Class.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Robbantunk egy olyan videóklippel, amely a membránokat is megtáncoltatja. Érkezik nálunk az újdonsült Tommy Richman és pörögtől a Million Dollar Baby. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 BSFM-en. Hangerőt fel!

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega Árparádé. Telefon. Mega Árparádé. Vasaló. Szintén Mega Árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Base FM. Hírek.
2: Impozáns, de olcsó lesz az államalapítás ünnepe. Néhány éves érkeznek az elbuszok Budapestre, dinnyéket ellenőriznek. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Olcsóbb lesz az idei augusztus 20-ai ünnepség, erről a miniszterelnök beszélt. Magyar Péter azt mondta, a 17 milliárdos költség helyett idén az eddigi töredékéből valamivel több mint 4 milliárd forintból szervezik majd meg az ünnepséget. Marad, de rövidebb lesz a tűzijáték, lesz drónsó és fényjáték is az esti rendezvényen. Budapest történetének legnagyobb elektromos buszfejlesztését készítik épp elő. Legalább 250 új elektromos jármű állhat forgalomba a fővárosban, de az ehhez szükséges töltő infrastruktúrát is kiépítik. Karácsony Gergely főpolgármester kiemelte, mindez tisztább levegőt, csendesebb utcákat, korszerűbb közösségi közlekedést és zöldebb Budapestet is jelent. Azonban nem most. Az első új elektromos buszok várhatóan csak 2029-ben állhatnak forgalomba. Jelenleg egyébként több mint 400 darab, 10 évnél idősebb autóbusz közlekedik a fővárosban. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelenség megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges sepedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégák a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használati lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükséges.
2: Extrém alacsony a Duna vízállása, emiatt egyes hajójáratok módosított útvonalon közlekednek. Pár napig még a Budapest nappali Hoppon járat nem köt ki a Margit szigeten, de nem fut ki a Budapest-Szentendre, a Budapest-Visegrád, valamint a Visegrád-Esztergom járat sem. Továbbá a visegrádi Hoppon járat, az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajó. A fővárosban még zavartalan a vízi forgalom.

0: kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Nyugaton, északnyugaton, északkeleten záporokra, zivatarokra is számítani kell. Az északnyugati-nyugati szél sok felé lehet erős, élénk. Napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő, a leghidegebb esti órákban 24 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

Nem tudom, ki mennyire figyelt oda biológia órán, de ha a következő dalhoz forgott videóklipet megnézitek, akkor azt gondolom, hogy a férfi társaim mindenképpen szeretnének kis méhecskék lenni, akik ugye röpködnek dombról dombra, virágról virágra, és begyűjtik azt a bizonyos édes lépes mézet. Érkezik nálunk Dash, és a már említett dal, Winnie Pooh, itt a 96.4 Bass FM-en. Na go!

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Csobbanunk bele a nyárba, ehhez érkezik egy jó nyári dal. A klip témavilága is abszolút a Balaton környékére tevődi koncertekkel, illetőleg jó vizes jelenetekkel. Érkezik nálunk BSV, Hello, itt a 96 Bass FM.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Megyünk tovább két hazai előadóval, az egyik Pifu, a másik pedig Marics Peti, és hát rengeteg huncut, elrejtés, üzenet és információt találta a következő dalban. Nagyon-nagyon népszerű, nagyon szerették a párosnak ezt a dalát. Érkezik tőlük a Schwindler. Itt a 96.4 Beast FM-en, és ez speciálba az anyukáknak.
2: Itt egyet üttök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
3: A vidéken élőket segítenék, több mint 100 milliót kaptak vissza júniusban a vonatozók. Vigyázzunk a fesztiválokon. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. A vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását segíti a Szent István program. Erről is tárgyalt a héten a kormány, jelezte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a vidékfejlesztési program egyike volt a legfontosabb vállalásaiknak, a megvalósítására 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek. A Szent István program részleteit még augusztus 20-a előtt bemutatja a kabinet. Mintegy 78%-os pontossággal közlekedtek a júniusi vonatok, ennyi járat tartotta az előre meghirdetett menetrendet. Májushoz képest 2%-kal rontották a szintidőt, a MÁV szerint azért, mert a vonatok a hónap utolsó heteiben már a feszítettebb főszezoni menetrend szerint jártak, jelentősen nőtt az utasforgalom, és az elmúlt évek egyik legszélsőségesebb hőhulláma is terhelte a hálózatot. A legtöbb késés a hosszabb útvonalakon közlekedő vonatoknál volt. Júniusban mintegy 122 millió forintot utaltak vissza az utasoknak a késések miatt. Vadveszélyre figyelmeztet az agrárminiszter, már tart az őzek násza. Bóna Szabolcs emlékeztetett, ebben az időszakban a vadak többet mozognak és bárhol feltűnhetnek, gyakran futnak ki az utakra veszélyeztetve az autós forgalmat, akár fényes nappal is. Így nem csak a vadveszéllyel jelzett területeken, mindenhol érdemes még körültekintőbben közlekedni. A párzási időszak általában augusztus közepéig tart. Itt a fesztivál szezon, kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást, igyunk elég vizet, és figyeljünk oda egymásra. A többnapos bulizás idején a higiéniai szabályok betartása is fontos, mondta el rádiónknak Simics Rita, a Népegészségügyi Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője.
4: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő krém vagy gél, és amit még szeretnék kijelezni, hogy a maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légzőszerveket nagy mértékben igénybe veszi. Több napos eseményre lehetőség szerint minden nap vigyen tiszta ruhát a fesztiválozó, törölközőt, fogkefélyét, tehát amilyen nagyon intim szférát érint, azt semmiképpen ne osszuk meg a barátainkkal, barátnőinkkel.
3: Alapvetően napsütéses időnk lesz ma, de gomoly felhők lehetnek az égen. Egy-egy elszórt zápor, zivatar sok felé kialakulhat. Az északnyugati-nyugati szél pedig élénk, erős is lehet. 33 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére 24 fokig hűl le a levegő. Holnap melegszik az idő, de záporokra, zivatarokra nagyobb eséllyel kell készülnünk. A jelenlegi előrejelzések szerint jövő héten pedig csökken a hőmérséklet. Szerdán például már csak 26 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: legyen egy svindler.
1: A két hazai huncut fiú után megyünk tovább egy csinos tengeren túli hölgyel. Szerintem már kitaláltátok, hogy ki lesz az Shenzia, és ez egyik szuper dala, Boss Up, itt a Bass.

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Érkezik a nyugati parti rap klasszikus, úgyhogy bólogatásra fel mindenki, aki szereti Dr. Dre, Snoop Dogg, The Next Episode.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Az eredeti dal az 1995-ös R&B soul alkotás, a Whatever, amely Cadillac Dale nevéhez kötődik. Az ifjú tehetség egyébként nagyobb sikerre vitte. Az Egyesült Államokban 4-szeres platinát csinált, Kanadában 7-szeres platinát csinált, Ausztráliában pedig 6-szoros platinát. Mindemellett a chartokon is igen erőteljesen nyitott. A US Hot R&B dalok közül a Billboard listán szintén az első helyen, és a US Rhythmic RP listán Billboard szintén az első helyen érkezik az ifjú Jack Harlow és a Loving on Me. Itt a 96 BFM.

műsorajánló. A 96.4 Bészeten bemutatja július 31. péntek 22 óra Budapest Park. Nagy tánctér. Újra jön a Bészeten.

ország legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgass jövő héten a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 964 99 99-es számot, legyél a 9. telefonáló, és mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 96.4 Base FM. És nyerd meg a páros belépőt a Base FM After Party-ra a Budapest Parkba július 31-ére.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Egyeztetés indul a közlekedésbiztonságról. Drónokkal erősít a MÁV. Marad a napsütés. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Springman Betty. Társadalmi párbeszéd indult a gyorshajtásról, az illegális közúti versenyzésről és az elektromos rollerekről. Az egyeztetés.kormány.hu oldalon várják a véleményeket. Például arról, hogy akár börtönbe is küldhessék az illegális gyorsulási versenyek résztvevőit, illetve elkobozhassák-e a visszaeső száguldozók kocsiját. A cél az, hogy olyan szabályok szülessenek, amelyeket mindenki elfogad és betart, írja a kormány.hu. Drónokkal is figyeli a MÁV vasúti területeket, ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt vezérigazgató.
2: A felsővezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatolók testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorokat szeretnénk megállítani, és minden eszközzel fölírni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
1: Érdekvédelmi szervezetek is részt vennének a szívhangrendeletről szóló egyeztetéseken. 18 a nők reproduktív egészségével és jogaival foglalkozó szervezet és szakértők kértek közös levélben Hegedű Zsolt egészségügyi minisztert, hogy vonja be őket a szakmai egyeztetésbe. Azt írják azért, hogy azoknak a nőknek a szempontjai is megjelenhessenek, akiket a szabályozás érint. Figyeljenek a klímára a nagy hőségben, erre kér a katasztrófavédelem. Idén már 14 tűzesetről tudnak, amikor lángra kapott a kültéri egység. Azt tanácsolják, csak megbízható forrásból vásárolt készüléket szereltessünk be. Ehhez pedig a terhelésbíró elektromos hálózatra van szükség. Ha a klíma égett műanyagszagot áraszt, szokatlanul hangos vagy gyengébben hűt, azonnal kapcsoljuk ki és hívjunk szakembert. Csak korlátozottan működik a hétvégén a központi elektronikus ügyintézés. Karbantartást végeznek például a DÁP és a KAÜ oldalain. Hétfőtől áll helyre a rendszer. Alapvetően napsütéses időnk lesz ma, de gomoly felhők lehetnek az égen. Egy-egy elszórt zápor zivatar sok felé kialakulhat. Az északnyugati-nyugati szél pedig élénk, erős is lehet. 33 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére 24 fokig hűl le a levegő. Holnap melegszik az idő, de záporokra, zivatarokra nagyobb eséllyel kell készülnünk. A jelenlegi előrejelzések szerint jövő héten pedig csökken a hőmérséklet. Szerdán például már csak 26 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B. Online is tudtok minket csavarni a szabadság alatt is, basefm.hu. Megyünk dübörögni, Dash, Azalea, Young Fly, Lord Panamo, 4-esen jön, Rampa.

0: R&B 96.4 Base FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkevésbé

Soha többé nem látok a klubba. Ne legyetek útba, nem hiszek az úrba, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek, remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét, elegem vanna. Bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak.

Érkezik a 1993 albumról egy 1993-as legendás dal, mára már tényleg kultikus lett, és gyakorlatilag a régi iskolák szeretői abszolút nagyon-nagyon szeretik. Az a Spike Lee rendezte a hozzá leforgatott videoklipet, aki olyanokkal dolgozott együtt, mint Easy, Tupac, Crisscross, Run DMC, Queen Latifah, és még hosszasan lehetne sorolni. Én úgy elemezném, hogy Pure Street gyakorlatilag egy az egyben egy igazi ghetto feeling, és egy nagyon jó kis videóklip, ami az utcáról szól, és real. Érkezik tehát a legendás Naughty by Nature és a Hip Hop Array. Én már velük búcsúzom, vasárnap reggel 6-tól mindenkinek Tali Adi, kellemes hétvégét, jó pihenést, a mikrofonnál Árpi volt, pacsi puszilelés, sziasztok!

műsorajánló. A 96.4 BSFM bemutatja. Július 31. péntek 22 óra Budapest Park. Nagy tánctér. Újra jön

Az ország legnagyobb szabad téri szórakozó helyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgass jövő héten a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 964 9999-es számot, legyél a 9. telefonáló, és mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 96.4 Base FM. És nyerd meg a páros belépőt a Base FM After Party-ra a Budapest Parkba július 31-ére.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Idén is tűzijátékkal ünnepelhetjük az államalapítást. Több száz e-busz érkezhet. Marad a napos idő. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Olcsóbb lesz az idei augusztus 20-ai ünnepség, erről a miniszterelnök beszélt. Magyar Péter azt mondta, a 17 milliárdos költség helyett idén az eddigi töredékéből valamivel több mint 4 milliárd forintból szervezik majd meg az ünnepséget. Marad, de rövidebb lesz a tűzijáték, lesz drónshow és fényjáték is az esti rendezvényen. Budapest történetének legnagyobb elektromos buszfejlesztését készítik épp elő. Legalább 250 új elektromos jármű állhat forgalomba a fővárosban, de az ehhez szükséges töltő infrastruktúrát is kiépítik. Karácsony Gergely főpolgármester kiemelte, mindez tisztább levegőt, csendesebb utcákat, korszerűbb közösségi közlekedést és zöldebb Budapestet is jelent. Azonban nem most. Az első új elektromos buszok várhatóan csak 2029-ben állhatnak forgalomba. Jelenleg egyébként több mint 400 darab 10 évnél idősebb autóbusz közlekedik a fővárosban. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelenések megfelelősége, a nyomonkövethetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleg sepedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosási, illemhely használat, így lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükséges.
1: Extrém alacsony a Duna vízállása, emiatt egyes hajójáratok módosított útvonalon közlekednek. Pár napig még a Budapest nappali Hoppon járat nem köt ki a Margit szigeten, de nem fut ki a Budapest-Szentendre, a Budapest-Visegrád, valamint a Visegrád-Esztergom járat sem. Továbbá a visegrádi Hoppon járat, az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajó. A fővárosban még zavartalan a vízi forgalom.

0: de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Nyugaton, északnyugaton, északkeleten záporokra, zivatarokra is számítani kell. Az északnyugati nyugati szél sok felé lehet erős élénk. Napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő. A leghidegebb esti órákban 24 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Beats FM.
1: 964 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az LT Beats Top 20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Doechii és SZA Girl Get Up című dala állami egy 2025-ös felvétel és a TDE, illetve a Capitol Records gondozásában jött ki. A 2025-ös év utolsó nagy megjelenését Doechii-nak köszönhetjük, december 30-án ugyanis teljesen váratlanul adta ki a legfrissebb dalát, a Girl Get Up-ot. Ha a váratlan időpont nem lenne elég ahhoz, hogy felkapjuk a fejünket, a dal refrényét az utóbbi évtized legsikeresebb R&B énekesnője SZA énekli, akivel mindketten a Los Angeles-i TDE kiadó csapatát erősítik. A dalhoz készült minimalista klipet Ausztráliában forgatták, gyakorlatilag egyetlen főszereplővel, egy éjszakában ringatozó jachton láthatjuk táncolni és egy keveset rappelni Doechiit. A dal lényegében feldolgozás, a zenei alaphoz ugyanis a legendás producer duo a Neptunes egyik legegyedibb beatet használták fel 2002-ből. Pharrell és Chet Hugo az eredeti beatet a Cash Money kiadó hírhet vezérének Birdmannek írták, közös daluk végül What Happened to That Boy címmel jelent meg 24 évvel ezelőtt, és a klip tagjai is közreműködtek benne. 2025 biztosan Doechii éve volt, és nagyon úgy tűnik, hogy 2026 is az övé. A Girl Get Up könnyen lehet az első igazi albumának az előfutára, amit a Grammy-díjas mixtape az Alligator Bites Never Heal után gyakorlatilag az egész hip-hop világ vár. 2026. február 1-én megtartott idei Grammy gáláról sem távozott üres kézzel, az Anxiety bár több kategóriában is jelölték, végül az év videója kategóriában hozta el a díjat, úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Doechii és SZA és Girl Get Up című közös daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 964 Beats FM-en, a Beats Top 20-as lista 20. helyéről ezzel indulunk.

94.9 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az eheti Bass Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 15. helyen Fred Again is Skepta Victory Lap című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel, és a Warner Music gondozásában jött ki. A Victory Lap siker története már annyira különleges, mint Doechii Insanity című slágeréjé. A dala első változata már 2022-ben Fred Again USB című albumán helyet kapott, egészen pontosan ez volt rajta nyitó dal. Azóta pedig már három újabb verzió is készült belőle, ezek közül a 2025 júniusában megjelent második robbant be igazán. Fred Again bátran nevezhetjük az utóbbi évek legnagyobb elektronikus zenei szenzációjának, egyben az egyik legelőre mutató producerének. Páratlan tehetségét Skrillex és Fortet oldalán csordultig megtelt Times Square-en és a Madison Square Gardenben is bemutatta már ugyanúgy, ahogy 2024-ben a Sziget nagy színpadán. Skepta pedig a brit hip-hop élő legendája, aki a tavalyi Glasgow-i fesztiválon megtartott meglepetés koncertjén is játszotta a Victory Lap-et, ezzel persze azonnal nagyban hozzájárult a népszerűségéhez. A legfrissebb verzióban vendégként már Denzel Curryt és Hannah Mankindot is hallhatjuk, és a Victory Lap-nek nagy esélye van arra, hogy az év egyik legnagyobb sikere legyen. És ha már Doechii szóba került, Fred Again ehhez a dalhoz az ő hangját mintázta, így lényegében Doechii is közreműködő a Victory Lap-ben. Úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Fred Again és Skepta és a Victory Lap itt a kedvenc rádiótokban, a 94 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 15. helyéről ezzel megyünk tovább. On Depop, she a little teapot, two left feet, them Reeboks. Shawty did freelance, now she a free thot. Should have never let the bitch alone with my seat mask. Now the bitch skip it, popping in my Reeboks. Talking about a detox, pussy like a beatbox. All grown up, bitch, looking like some.

96.1 BSFM, Rappi Pap, R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az eheti Béztopuszas listánkon is, méghozzá ezen a héten 11. helyen Shensia Bossab 2025-ös felvétele áll, ami egyébként az Epic Records gondozásában jött ki. Shensia egyike Jamaica legnagyobb fiatal sztárjainak. Miután szerepelt Roddy Ricch és Kanye West oldalán, ugyanaz az Interscope Records ajánlott neki lemezszerződést, ahol például Black Eyed Peas-ék és Lady Gaga lemezei is megjelennek. Debütáló albuma is náluk jött ki, Alpha címe, még 2022-ben. A folytatás két éve később érkezett mérsékelt sikerrel, pedig Coil Rate vagy épp a brazil szupersztárt Anitát is hallhatjuk rajta vendégként. De ezek után úgy tűnik 2025 Shensia éve lett. Szerepelt ugyanis a tavalyi év legnagyobb dancehall sikerében, a Shake It To The Max remix változatában, ami TikTok slágerből hamar a klubok favoritjává vált világszerte. Ezek után Mariah Carey is meghívta aktuális albumára vendég szerepelni, ráadásul a Sugar Sweet lett a lemezről megjelent második single, amiben Shensia mellett az éppen Amerikában legnagyobb sikereit élő Kelani is hallható. A berlini elektronikus zenei zseni Purple Disco Machine-nal is közösen felvett Honey Boy című dala is idére ért be igazán, jóval túl a 110 milliós hallgatottságom. Ezek után már csak egy szóló siker hiányzott a 2025-ös évre, és úgy tűnik, hogy a Bossappal ez is megérkezett. A dal egy 2021-es R&B klasszikus, Blue Country a legnagyobb slágerének, a Hidebop Style-nak a feldolgozása. Az eredeti a 2000-es évek elején egészen az amerikai lista második helyéig menetelt, és egy sikeres karrier első lépése volt. Shensia feldolgozására természetesen Blue Country is áldását adta, szerepelni azonban végül nem akart a dal klipjében, ahol itt Shensia a barátnőjével látható szépségszalomban, vagy épp egy kamion rakterében. A Bossaphoz nem csak a különösen emlékezetes zenei alapot használták fel, hanem az ének dalamot is átemelték a Hit 'em Up Style-ból, úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Shensia, tőle is pörög, a Bossap című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en, a Béztopuszas lista 11. helyéről, ezzel megyünk tovább.

96-1 Bass FM, Trap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az ELTI Bass Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 7. helyen a Ty La Chanel című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel és az Epic Records gondozásában jött ki. Dél-Afrika legsikeresebb énekesnője, Tylát a világ nagyobbik fele, 2023-as sikerdala a Water kapcsán ismerte meg. Ez volt az első dél-afrikai dal, aminek sikerült bekerülnie az amerikai top 10-be, de más országokban, köztük Nagy-Britanniában is remekül szerepelt. Tyla ezek után nem elégedett meg a One Hit Wonder szereppel, ő jóval többen gondolkodott egyetlen slágernél. 2 év alatt gyakorlatilag Afrika kulturális ikonjává vált, minden idők legsikeresebb dél-afrikai énekesnőjeként kikiáltották az Amapiano királynőjének, ami az ország a legnépszerűbb zenei bűfaját jelöli. A Water után a pusztus tart lett a következő sikere, miközben pedig többek közt egy Grammy-díjat is átvehetett a legfiatalabb afrikai zenészként. 2025-ben pedig úgy tűnt, az Chanel volt aktuális lágere. A dal október 24-én debütált az MTV Video Music Awards-on, ahova Tyla a dal címéhez illően Chanelben érkezett. Előtte csak egy zárt körű esemény résztvevői hallhatták meg a tracket Berlinben. Második albumának felvezető daláról van szó, amit úgy tűnik, hamarosan követ majd egy teljes lemeznyi anyag. A dalhoz forgatott videóban Tylát egyedül láthatjuk különböző díszletekben, hol egy hatalmas kör alakú Chanel táskával, hol egy emelet magas rózsaszín cipő mellett táncolva. A megjelenésekor egy kisebb botrány is kirobbant a dal kapcsán, mikor Young Miami a City Girls duóból azzal vádolta meg Tylát, hogy az ő kiadatlan dalát lopta el, amit hónapokkal korábban ő maga mutatott meg neki. Egyéb bizonyíték, például az említett kiadatlan dal, azóta azonban nem került elő az ügyben. Úgyhogy érkezzék ez a végtelen tehetséges kicsi lány, jön Tyla, tőle is pörög Chanel című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 7. helyéről, ezzel megyünk tovább.

0: Oasis Top 20 Rewind.
1: 96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Beast Top 20-as listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút a befutó a number one, zuhanjunk bele Rewind rovatunkba, egy kis ideutazás a kalauzónálak el titeket. Visszaugrunk 24 évet, és megmutatom nektek, hogy 2002 nyarának közepén melyik dal uralta az amerikai toplistát. Ez a dal pedig nem más, mint Nelly ikonikus dala, a Hot in Here. Szóval Nelly 2002 nyarának közepén Eminemet és saját Kelly Rowlanddel közös dalát megelőzve végzett a Hot in Here-rel az amerikai lista első helyén. A dalt az akkor abszolút csúcson lévő Neptunes producer párossal készítette, azaz Pharrell Williams-el és Chet Hugo segítségével. A 2002-es év egyik, ha nem a legnagyobb nyári slágere volt ez, amihez két videoklipet is forgattak. Készült belőle egy különleges remix is, ami az underground hip-hop rajongókat célozta meg, ebben az Executioners DJ-i scratcheltek. Az elmúlt 21 évben rengetegen feldolgozták a dalt, többek közt a fiatal szuperproducer Sick Kick és a Jurassic Fell DJ-e DJ Numark is, de készült belőle élőzenés változat is. Azonban most jöjjön az eredeti, érkezik Nelly tőle is Hot in Here című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 BSFM-en. A Beast Top 20-as lista Rewind rovatából ezzel megyünk tovább.
0: Beast Top 20 Rewind.

96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, ugyanis elérkeztünk a Beast Opus-as lista első helyéhez, méghozzá ezen a héten egy magyar dallal érkezik Beton Hofi Panasonic című dala, ami egy idei felvétel. Három mixtépe, a Coming Sins, a Playbania és a Nulla után megérkezett Beton Hofi első igazi nagylemeze, az Interregnum. Február 19-én éjfélkor érkezett meg a streaming platformokra, és rövid idő alatt nem csak a magyar Spotify tarolta le, de annyian hallgatták, hogy a Spotify globális összesítésébe is bekerült, a hét legerősebben debütáló lemezei között a 8. helyet szerezte meg. Ezzel olyan világsztárokkal került egy mezőnybe, míg Kendrick Lamar unokatestvére Baby Cam, vagy épp a Mumford & Sons. Az albumról 5 dalt már ismerhettünk korábban, köztük az utóbbi másfél év egyik leghallgatottabb magyar rap trackjét, ami itt albumindítóként is szerepel, ez a Be vagyok zárva. Ezen kívül a Pokol, az Angyalok, a Pontjó és a Tarbéla című trackek voltak elérhetők korábban, most pedig már egyben is hallgathatjuk mind a 18-at. Az Interregnum talán a legsötétebb az eddigi Beton Hofi projektek közül, a maga 46 percével és vörös-fekete világával egy brutálisan őszinte kerek egész, amiben megéri újra és újra elveszni. Az Interregnum már tényleg a nagybetűs lemez, ezt mutatja, hogy ezúttal a mixtépek után itt nincsenek vokális közreműködők, még egy refrén ének sem, a beatek legnagyobb részét pedig Baba Aziznak köszönhetjük, de Hadrensis ezúttal is írt nagyon emlékezetes beatet az albumra. A lemez megjelenéssel együtt érkezett egy új klip is, Beton Hofi címmel, ebben elképesztő képekkel, az új dalok közül pedig azonnal több is bekerült a legnépszerűbb 10 Hofi dal közé, ezek közül érkezik most a Panasonic. Szóval ez a dal ezen a héten az első, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Beast FM-en, a Beast Opus-as lista első helyén jön a Panasonic Beton Hofitól.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Belevágunk ebbe a szombatba velem Szélesi Tával, hozom nektek Polo G-t, aki valaha is szeretett volna vele featelni. Hát itt a nagy lehetőség, ugyanis nem kér pénzt a featekért, hogyha tetszik neki a projekt. Na hát ez nagyon jó hír, nehogy éljek a lehetőséggel. Pörög tőle a Rap Star.

0: voltam járni.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, időutazásra invitállak titeket. 2003-ig meg sem állunk az időben. Hozom nektek Baby Bash és Frankie J-t. Tőlük pörög a Suga Suga.

0: Hip Hop.
1: R&B.
0: Bass. Bass FM.
2: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Base FM.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Jön Jay-Z, akinek a New York-i Yankee stadionban tartott jubileumi koncertje több mint 3 órát késett, ugyanis sokan akartak bejutni jegy nélkül. Ezért elnézést kért a koncertjén a rapper. A lényeg, hogy nem történt baj. Most jön a Kanye West-tel közös

Műsorajánló. A 96.4 B-Szeten bemutatja. Július 31. péntek 22 óra Budapest Park. Nagy tánctér. Újra jön

ország legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyén, a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgasd jövő héten a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620

műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek Jude Law-t, aki éppen kipiheni a nyári fáradalmait, ha minden igaz éppen Olaszországban van. Most pedig indítom tőle a Sötét című szerzeményét.
1: Ez a gép hangalapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságot.

0: Pinterest, ha nem szólok.
1: Ez így nem mehet.

feledjétek, lehet minket online is hallgatni, méghozzá a bézafen.hu-n keresztül. Most pedig hozom nektek Morionest, akivel legközelebb Pécset lehet találkozni 23-án, de ne feledjétek, hogy lesz Budapest Parkos koncertje is szeptember 6-án. Itt pedig nálunk indul az Ez az ára.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Ne feledjétek, lehet nekem üzenni SMS-en és Viberen keresztül is a 0620 96.4 99 99-es számon. Most pedig jön Azaria, akinek a Budapest Parkos koncertjére már nincs jegy. Ez nem semmi, pörög tőle

96.4 Béz FM Rap Hip Hop R&B. Ne feledjétek, lehet minket online is hallgatni a bézfm.hu-n keresztül. Most pedig Jude Law és Lil Frak egyik legsikeresebb dalát hozom nektek, Pörög a lej.

Műsorajánló. A 96.4 BSFM bemutatja. Július 31. péntek 22 óra Budapest Park. Nagy tánctér. Újra jön a Bé.

ország legnagyobb szabad téri szórakozóhelyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgass jövő héten a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 964 99 99-es számot, legyél a 9. telefonáló, és mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 96.4 Base FM. És nyerd meg a páros belépőt a Base FM After Party-ra a Budapest Parkba július 31-ére.

műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Jön a Bass FM egyik kedvenc csapata, a BSV-s srácok, akik dupla Budapest Parkos koncertet tolnak. A nagy érdeklődésre való tekintettel nem csak augusztus 7-én, hanem 6-án is csapnak egy nagy bulit a fiúk, ahol felcsendülnek a régi bírszivalkos dalok is, és a mostani slágereik mellett, így nagy eséllyel a most következő nagybogival közös daluk is, az Always Be Mine.

yeah, damn, oh yeah, jello, oh yeah.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop.
1: Rögtön itt lesz velünk a Bass FM egyik kedvenc csapata, a BSV srácok és Bálya Lex. Tőlük pörög a Lidokain.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

órája, én Széles Iza vagyok. Jön az a Sleepy Elő, aki eredetileg főleg Brooklyn Drill előadóként robbant be, de például a most következő Dócsival közös Anxiety sikere után egyre inkább a melodikus rap, illetve az emo rap irányába mozdult el. Hozom a már említett Anxiety slágerüket.

Sunset in every place.

0: FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Csokiban a kitkat, megmutatom itt kap. Velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet.

0: the end.
1: Woo! Yeah!
2: 96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, ne felejtjétek, hogy lehet minket online is hallgatni a BSFM.hu-n keresztül. Most pedig hozom nektek Coolio-t és a következő slágerét, amihez 1995-ig kell elutaznunk. A következő dala egyébként a Gangsta's Paradise egyik legsikeresebb dala, ez nem más, mint a Too Hot.

magam nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Gyerekek, már búcsúzom tőletek, de holnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek. Én Széles Liza vagyok. Maradjatok velünk, ugyanis jön a kollégám DJ Vanom jobbnál jobb slágerekkel. Addig is szép szombatot kívánok mindenkinek, sziasztok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluli

Délután kívánok mindenkinek, én DJ Venom vagyok. A következő egy órában hallatjátok majd az R&B álló csillagát Chris Brown-t, egészen pontosan az ő legeslegelső sikerét. Aztán érkezik majd Lil Wayne, aki gyakorlatilag New Orleans városának a legnagyobb rap hőse. Érkezik majd Rihanna, aki hosszú idő után tért vissza újra a színpadra, méghozzá Jay-Z oldalán, és hallattok majd egy hamisítatlan 90-es évek elejé klasszikust is, magától a nyugati parti legendától, Dr. Dre-től.

Rap, Hip-Hop, R&B. Besten kívül.

sikerrel, amit a Diplomats egykori MC-jével Jules Santanával közösen vett fel, és hát amikor ezt a stúdióban rögzítették, akkor még Jules Santana bizony nagyobb sztárnak számított, mint a fiatal tehetség Chris Brown. Azóta ez persze változott rengeteget, Chris Brown pedig éppen Usherrel aréna turnézik Egyesült Államok szerte, ahol szerintem a Run It is minden este elhangzik. Most

0: Hip-hop. R&B. Base FM.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Astro, no.

ami így köszöntötte a közönségét Rihanna néhány nappal ezelőtt New Yorkban, amikor hosszú idő után állt újra színpadra, méghozzá Jay-Z vendégeként a harmadik Yankee Stadium beli Jay-Z koncerten, ahol már nem egy album jubileumot ünnepelt Jay, hanem gyakorlatilag a teljes karrierét, rengeteg nagy sztárvendéggel, köztük Rihannával. A folytatásban jön Rihannától a What's My Name itt a 96.4 Bass.

Chronic, vagy a folytatása a 2001, ami eredetileg a The Chronic 2000 címet viselte volna. Hát ez egy örök vita szerintem minden rap rajongó között, de szerencsére mindkét lemezt rengeteget hallgathatjuk, és hát 92 és 99 óta ezek a lemezek csak remekül öregedtek. A folytatásban megyünk vissza az eredeti The Chronichoz, érkezik róla az a track, amivel Dre megmutatta, hogy hogyan is kell ünnepelni a nyugati parton. Ez forog itt a 96.4 Bass FM-en.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop
1: Abszolút megéri a folytatásban is a Bass FM-et hallgatni. Magyar trackkel indítjuk a következő órát. Érkezik VZ és Rézműves.

0: Műsoranjállót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Mosógép! Meg a árparádé! Telefon! Meg a árparádé! Vasaló! Szintén meg a árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Lady!

formában is, DJ Venom, akik pedig énekelni, illetve rappelni fognak. Jön majd Jack Harlow, akiről most egy picit leszállt már az Egyesült Államokbeli média, és nem csak a furábbnál furább sapkáival foglalkoznak, hanem a zenéjével is. Aztán jön majd a foci VB egyik főcím dalát, betét dalát szerző Burna Boy, és itt lesz 1992 legnagyobb rap sikere is, akik pedig hozzák a Criss Cross két tagja, Mac Daddy, illetve Daddy Mac. Kezdeni azonban Cardi B-vel fogunk, megyünk tehát a Bronxba, jön az Enough, aminek egyébként az alcíme Miami, szóval Enough és Cardi B itt a 96.4 Bass FM-en.

képesztő alakítása után teljesen egyértelmű volt, hogy Jamie Foxx-nak ezzel a hangszínnel valamit kezdenie kell, a végeredmény pedig végül Kanye West stúdiójában készült el, ott született meg, ugyanis kettőjük közös munkája, Gold Digger, ezzel folytatjuk itt a 96.4 Bass FM-en. She take my money, well I'm in need, yes it's a trifling friend indeed, oh she's a gold digger, way over town.

A Torontóban megrendezett foci VB mérkőzéseken, ő pedig nem más volt, mint The Weeknd, aki valamiért úgy döntött, hogy nem nézi meg a saját szülővárosában játszott meccseket, Drake-kel ellentétben, aki annak ellenére, hogy a Toronto Raptors elképesztő óriási szurkolója, nem csak NBA meccsre volt hajlandó kimenni, hanem a foci VB meccseire is. A folytatásban érkezik The Weeknd és Playboi Carti, ez a Timeless itt a 96.4 Base FM-en.

rengeteg jó rap lemez jelent meg, nagyon sok olyan is, amiket egész Európa is hallgatott, nem csak az Egyesült Államok. Például abban az évben jött ki a House of Pain első albuma is, hogy csak egy igazán nagy durranást említsek. Viszont a legnagyobb példányszámban nem a House of Pain lemeze fogyott, és nem is a többi mondjuk New York-i előadó lemeze, hanem a Criss Cross két tagja, na meg a producer Jermaine Dupri hozták össze a legnagyobb példányszámban elkelő lemezt, ez pedig a Jump single volt, utána pedig az album, amin ez megjelent. Szóval a Criss Cross éve volt 1992, most pedig jöjjön az a bizonyos Jump itt a 96.4 Bass FM-en.

Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4 Beats FM.

Műsorajánló. A 96.4 Bass FM bemutatja július 31.

ország legnagyobb szabad téli szórakozó helyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgass jövő héten a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620

műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, ez itt a Bass Ride, ahol ma kiderül majd, hogy melyik legendás New Yorki hip-hop duó tér vissza több mint 10 év után. Meghallgathatjátok a legfrissebb Beyoncé dalt, megtudhattok minden részletet Mark Ronson magyarul megjelent életrajzáról, jön majd Betonhoffi, Lil Kim, Kendrick Lamar és Tupac is a következő két órában. Kezdeni pedig a Carter család másik tagjával, Jay-Z-vel fogunk, aki három elképesztő koncertet adott egymás után a New Yorki Yankee Stadiumban, az első nap 30 éves debütáló lemezét második alkalommal, az idén szintén a jubileumot ünneplő Blueprintet ünnepelte, végül pedig egy All-Star vendégekkel teli Best of Show-t hozott, többek közt Swizz Beatz, Beyoncé és Rihanna vendégszereplésével. Ezzel egyfelől nézőcsúcsot döntött, másfelől pedig tovább építi elképesztő örökségét a nagy almában. A folytatásban Pharrell-lel érkezik közösen, aki persze szintén ott volt Jay-Z mellett élőben a színpadon. Ez az I Just Wanna Love You kettőjüktől itt a 96.4 Bass FM.

94 Base FM, Rapipap R&B, Mark Ronson nem érte be azzal, amivel nagyon sok híresség a zeneiparban, hogy pár nagy interjú alapján egy önéletrajz írásra szakosodott valaki megírja az ő életének a történetét. Nekünk pedig óriási szerencsénk, hogy nem így tett, mert Ronson úr nem csak a világ egyik legjobb producere, nagyszerű DJ, hanem remek író is egyben. Az Éjszaka népe egy DJ története a 90-es évek New Yorkjáról a napokban magyarul is megjelent, és azt kell, hogy mondjam, hogy csodálatos olvasmány. Egy szerelmes levél a DJ-zéshez, a hip-hophoz és a nagy alma fantasztikus éjszakai karaktereihez. Mark Ronson életének története pedig hollywoodi megfilmesítésért kiállt. Azt például kevesen tudhatták eddig róla, hogy már gyerekkorában Michael Jacksonnal közösen dobáltak vizes WC-papír galacsinokat New Yorki erkélyekről a járókelőkre. Elképesztően jó, hogy néhány hónappal az angol nyelvű kötet után már nálunk is megjelentett, a témáját tekintve is teljesen egyedülálló írás, a legjobb, amivel kisétálhattok idén nyáron a strandra. Jön is Mark Ronson, és az ő első albumáról az UV, természetesen Nate Doggal, meg Ghostface-szel együtt, itt a 96.

albuma, a Bee. A több mint 1 millió eladott példány után járó plakettet szülővárosában, Chicagóban adták át az MC Jenny-nek, akinek akármilyen meglepő is ez volt az első platina lemeze. Az Electric Circus album meg nem értettsége után pedig a Bee volt az az album, amivel az akkori fiatal producer tehetség Kanye West-tel közösen új szintre emelték az ő karrierjét. Szuper időszak volt, a Good Music indulása, Come On, Kanye, John Legend és az ő közeli barátaik együtt, folyamatosan egymás lemezein dolgozva. Mi is együtt örülünk a chicagói legendával, jön is a Go, a frissen platinálva előlépő albumról itt a 96.4.

0: 94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Több mint 10 év után döntött úgy a CNN, azaz a Capone and Noriega páros, hogy itt az ideje egy új albumnak. Nori az utóbbi időszakban remekül el volt a podcast készítéssel, de úgy érezte, hogy van még mit mondania, rappelve is a mikrofonba. A nagy visszatéréshez a két New Yorki legenda pedig egy beat erejéig Dr. Dre-t is leigazolta, csak hogy néhány perc erejéig egyesüljön majd a lemezen a keleti és a nyugati part. Addig is, amíg ez a közös track megérkezik, jöjjenek együtt egy másik legendás beatmakerrel, ez itt az Invincible DJ Premierrel közösen, 96.4 Bass FM.
1: CNN. So all them niggas keep asking, when CNN gon' do a joint with Premier?

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Ebben az órában jön majd Eric Sermon, az M.O.P., 50 Cent, SM és Big Sean is. Ez itt továbbra is a Bass Ride, a 96.4 Bass FM-en, én DJ Venom vagyok. Ezt az órát pedig Beyoncé nagy visszatérésével indítjuk, aki 2,5 év után adott ki egy új dalt, a címe Morning Dew, és biztosan nem véletlenül időzítette férje Jay-Z 3 nagy koncertjének az idejére a megjelenést. A szöveg megírásában régi alkotó társa The Dream működött közre, füleljetek rá, hogy milyen is az új Beyoncé éra, ezúttal country hatások nélkül, itt a 96.4 Bass FM-en.

96.4 Peace FM, Rap Hip Hop R&B, platina lemez nem könnyű szerezni, hallottátok ma Kámon történetét, de gyémánt lemezt, na azt még sokkal nehezebb. Ehhez 10 millió példánynak kell elfogyni egy albumból vagy egy singleből, és erre a hip-hop műfajában csak nagyon-nagyon kevesek voltak képesek. A héten azonban egy újabb gyémánt lemezt is átadtak az Egyesült Államokban, méghozzá a Big Sean E-40 párosnak, akiknek természetesen az I Don't F With You című dalért járt ez az elismerés. Nem rossz visszaigazolás ez egy olyan trackért, amit Big Sean csak poénból vett fel, és Jay-Z unszolására tette csak rá végül a készülő lemezére. Azóta pedig gyakorlatilag önálló életet él ez a dal, láthattuk például a 2017-es Pofon Csata című film iskolai tehetségkutató jelenetében is. Most pedig itt jön ez a két világot egyesítő track, Detroit és a Bay Area együtt a 96.4 Base FM-en.

96.4 Bass FM, Repi Papa Rambi. És hogyha már az előbb emlegettem a Pofoncsata című filmet, amiben Ice Cube az egyik főszereplő, akkor a Friday című filmről is meg kell emlékeznünk ezen a hétvégén, ugyanis Ice Cube Long Beach-en ünnepelte egy koncert és comedy show-val első filmes vállalkozását Mike Epps, Warren G. és Scarface társaságában, ahová a látogatók egy része Friday karakternek öltözve érkezett. A széria negyedik része Last Friday címmel már készül, de most jöjjön az eredeti 95-ös rész filmzene lemezéről a legnagyobb siker, amit nem Ice Cube, hanem a másik NWA veterán Dr. Dre készített el. Ez a Keep Their Heads Ringin' itt a 96.

A Bass Ride-ot hallottátok, én DJ Venom vagyok. A végére még a Neo Soul sajnos nemrég elhunyt királynője, Angie Stone érkezik, együtt Snoop Dogg-gal, ez lesz kettőjüktől az I Wanna Thank Ya, aminek az apropója, ami miatt most bekerült az adásba, az, hogy egy brazil zenész páros beperelte a dal kapcsán az alkotókat, sőt még Biggie Nasty Girl című trackjét is hozzákapcsolták az ügyhöz, azt állítva, hogy az ő dalukat használták fel ennek a két felvételnek az elkészítésénél, persze, engedély nélkül, szóval ez már nem csak egy remek dal, ez egy bizonyíték is ebben a perben. Jön az I Wanna Thank Ya, aminek egyébként Idris Elba szerepel a klipében. Itt a 96.4 Bass FM-en. Hello, szevasztok!

94 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden szombat este 8 és 10 óra között mixelek nektek itt a Superfly Radio Show-ban. Az első két órában én állok a pultok mögött, a második kettőben, azaz 10 és éjfél között érkezik hozzátok Ben Junior az abszolút kedvenceivel. De nem is szaporítom tovább a szót, a zené, a főszerep ma este is. Az első blokkunkat Lil Nas X és az Industry Baby nyitja majd, úgyhogy hangot fel, mert indulunk is itt a Superfly Radio Show-ban.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden szombat este 8 és 10 óra között mixelem a kedvenceimet itt a Superfly Radio Show-ban. Megalapozzuk nektek a buli hangulatot, először én, aztán pedig Ben Junior 10-től egészen éjfélig érkezik majd hozzátok. De tudjátok, hogy a Superfly Radio Show nem csak szombat este szól, hanem pénteken is, amikor a házigazda Revolution és érkezik hozzá Nash és DJ Venom is. Az elmúlt pár percben Jack Harlow és az ő múzsája a Dua Lipa szólt itt a bészen. A következő percekben pedig a Praise the Lord után elindulunk egy kicsit klasszikusabb irányba,

94 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Ez itt a Superfly Radio Show. Minden péntek és szombat este várunk titeket, hogy megalapozzuk a buli hangulatot. Szombaton, azaz ma este, én Bréda Bia nyitom az első két órát, utána pedig érkezik Ben Junior egészen éjfélig. Milyen finom zenék voltak itt az elmúlt pár percben, ez volt Tweet és Missy Elliott kollabja, az Oops, Oh My. Hatalmas siker volt a megjelenése után, az R&B toplistákat is vezette. És hogyha már a sikerről beszélünk, akkor egy olyan dallal megyünk tovább, ami 7-szeres platina minősítést kapott. A háttérben

0: you, Nikki. I love you.
1: 96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden szombaton itt a Superfly Radio Show-ban hallhattok mixelni. A kedvenceimet pörgetem este 8 és 10 óra között. Megalapozzuk a buli hangulatot, először én, aztán pedig Ben Junior, aki egészen éjfélig hozza a kedvenceit. De mi most bele is vágunk a következő blokkunkba, amit Six Nine és a Genie című dala indít majd. Utána pedig velünk lesz Macklemore, a Trish Chappal, Nicki Minaj, Tyga és Laro is. Igyekszem mindig figyelni arra, hogy a mixeim során legyen old school, legyenek csajos beatek, legyenek újdonságok is. Úgyhogy bele is csapunk, érkezik tehát Six Nine és a Genie itt a Superfly Radio Show.

94.7 FM Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden szombaton itt a Szokatlá Radio Show-ban mixelek nektek este 8 és 10 óra között. Utána pedig a pultok mögé érkezik Ben Junior, aki egészen éjfélig hozza majd nektek a talpalávalót. Az elmúlt pár percben igazi csajos beatek szóltak, ez volt Laro és a Big Energy. Most pedig megyünk is tovább, Drake egy

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

94 BSFM Rap, Hip Hop, R&B. Én Brédo Bia vagyok, minden szombaton hallhattok mixelni itt a Superfly Radio Showban este 8 és 10 óra között, utána pedig a stúdiót Ben Junior veszi át és egészen éjfélig hozza a kedvenceit. De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen van még egy közös óránk, amiben igyekszem majd a menőbbnél menőbb trekkeket hozni. Az első blokkban hallható lesz majd Don Toliver, Drake és az alattunk lévő trekket már biztos felismertétek. Bizony-bizony ez nem más, mint Post Malone és ezt tőle a Rockstar. Egy igazi bólogatós track érkezik itt a Superfly Radio.

Félig Ben Junior veszi át a lemezlejátszókat. Hogyha szeretnétek írni nekünk, azt a 0620-96-499-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni, vagy a social médiában is megtaláltok minket, Bészen és Istán is, Bész FM Hungary néven. Most pedig vissza a zenéhez, egy extravagáns előadó művésszel megyünk tovább. Lehet, hogy az alapbeatjéről már felismertétek, bár ez egy extended verzió, úgyhogy nem biztos, hogy olyan könnyű. Ő nem más, mint Tekashi 69.

R&B. Én Brida Bia vagyok, minden szombat este 8 és 10 óra között hozom a kedvenceimet, mixelek, és egyébként itt a stúdióban táncolok is rájuk. Eszméletlen jó zenék ez, amire nem tud egyszerűen egy helyben állni az ember, legalábbis én nem. Az elmúlt pár percben egy Chris Brown track szólt, most pedig csajos vizekre ebbezünk. Egy fiatal tehetséggel, akinek a karrierje nemrég indult be igazán, de azóta dübörög rendesen. Ő pedig nem más, mint Doja Cat, aki 2024-ben egy világkörüli turnét, stadionokat tett sold out-tá, és közben mégis alázatos tudott maradni. A trackjeiben is köszönetet mond azoknak, akik segítették, egyengedték az ő útját. A gerintőittel Nicki Minajnak a segítségét köszöni meg. Pörög

0: Get the fuck up, Long Al. Get the fuck up, worldwide. Get the fuck up.
1: 91 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Egyszerűen imádom ezeket a zenéket. Az elmúlt pár percben a Simon Says szólt, én pedig Breda Bia vagyok, aki minden szombaton a kedvenceit mixeli nektek este 8 és 10 óra között itt a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban. Nem sokára sajnos a második óránk végéhez közeledünk. Ahogy én elköszönök tőletek, egészen éjfélig Ben Junior átveszi a lemezjátszókat. Én nagyon szeretem az ő stílusát is, egy csomó afrobeatet is szokott hozni, egy csomó újdonságot, úgyhogy mindenféle éppen megéri majd velünk maradni. És minden pénteken, illetve szombaton este 8 és éjfél között ránk tekerni, ugyanis ekkor szól a Superfly Radio Show. Pénteken Revolutionnel, Venommal és Nessel, szombaton velem Breda Biával és Ben Juniorral. Megyünk is tovább, itt a Bass-en.

0: OG Parker.
1: And if the beat live, you know Lil Juke made it.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen.

megyünk. 96.4, Peace FM, Rap, Hip Hop és R&B. Ezt nagyon szeretem azt a szám. És, and we are back to the Superfly Mix Show. Next, Tiger, Jenna Aiko, Pop Smoke. This is Sunshine, right here, right now, on the Superfly.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Peace FM Rap Hip Hop R&B Minden szombat este 11-től éjfélig a lemezjátszóknál Ben Junior.

0: Superfly 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B, newsman. Bro, vágod?
1: Ez a 96.4
0: Base FM. Rap, hip-hop, R&B, peace. Minden szombat este 11-től éjfélig a lemezjátszóknál Ben Junior.

Kiss FM Mix műsora. Rap, hip-hop, R&B. Mixben. Bro, vágod? Ez a 96.4. Kiss FM. Rap, hip-hop, R&B. Minden szombat este 11-től éjfélig a lemezjátszóknál Ben Junior. Ben Junior.

0: Superfly Radio Show. A 96.4 Bass FM-en.
1: Bass.
0: Rap, hip-hop,
1: R&B.
0: Mixben.
2: Superfly Radio Show.
0: Bro, vágod?
2: Ez a 96.4
0: Bass FM. Rap,
2: hip-hop,
0: R&B. Minden szombat este 11-től éjfélig a lemezjátszóknál Ben Junior. Ben Junior.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez volt már a Superfly. Vésd be! Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Jövő hét pénteken jövünk.

termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Base FM.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing.
2: What's up now, nigga?
3: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.

0: Egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Base FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.